Vannak emberek, akik olyanok, mint egy ház alapköve. Bármilyen erősen tombol is a vihar, rendíthetetlennek tűnnek. Azonban senki sem kérdezi meg, hányszor repet meg belül az az alap? Palesztina történetében ez az alap a nő. Az a nő, aki egy megszállt földön egy lerombolt fal előtt egyenesen áll. Valójában nem egy romhalmaz, hanem egy ház tartó oszlopa. Ha ezt a történetet nem az ő vállai hordanák, már rég félbeszakadt volna. Mert ő nem csak egy anya, hanem emlékezet, erőd, és a haza élő harca. Ma az olajfák árnyékától a műtők fehér fényéig, a hímzőrámáktól a hírek tűzvonaláig ívelő hatalmas szívekre tekintünk.

Ahhoz, hogy megértsünk egy palesztin nőt, először a kezére és a hangjára kell figyelnünk. Azok a kezek, amelyek az utolsó pillanatig tartották Shirin Abu Akleh igazságot hordozó, súlyos mikrofonját, akit szolgálat közben öltek meg. Az a hang, amely a sötétség közepette, amely körülvette a kis Hind Rajabot, a telefon másik végén lélegzetet és vígaszt nyújtott neki. Miközben odakint a halál jár, ezek a hangok páncéllá válnak egy gyermek félelmével szemben. Ugyanezek a kezek, miközben finoman rózsát hímeznek egy csejemre, szükség esetén egy műtőben az életőrségét állják. Az az orvos, akinek a keze nem remeg, amikor golyót távolít el egy csebből, valójában nem csak egy testet, hanem egy népjövőjét tartja életben. Palesztínában nőnek lenni azt jelenti, a sejem látságát az acél keménységével egyesíteni. Ezután ez a nő leül a hímzőkeret elé, tetriszt készít, vagyis hagyományos palesztin hímzést. Minden egyes öltéssel egy falu születik újjá. Ha figyelmesen megnézzük, a minták valójában személyazonosság igazolványok. Hebron tölgyfa levele, Gáza ciprusa, Ramallah virágai. Hiszen a nő tudja, hogy még ha a földet megisszálják, az emlékezet tovább él a szövet szálaiban. Valójában a hímzés költője ő. Azonban nem szavakkal, hanem fonalakkal írja a haza történelmét. Jeruzsálemben az Al-Aqsa mecset udvarán egy murábita, azaz egy olyan nő áll, aki jelenlétével őrzi a mecsetet. Méltóság teljes hangja hallatszik. Nők, akik puszta jelenlétükkel védelmezik a szenteret, ima szőnyegüket erőtként terítve le. Ők a kő és a történelem őrei. Néha egy másik hang is felszáll, egy ululáció. A világ egyik legnehezebben értelmezhető hangja. Amikor ez a hang felcsendül, megáll az idő. Ha egy anya így búcsúztatja a mártír halálta a gyermekét, mintha nem a földbe, hanem az égbe kísérné. Ott a halál verséget szenved, a megszállás véget ér. Ez a hang elnyom minden vasból készült gépezetet, és sugárhajtású repülőt. A szabadság kiáltása ez, egy kihívás. Itt vagyunk, és nem tűnünk el. Ez a történet nem csak a megszállt földeken íródik, hanem a világ minden táján. Egy londoni pódiumon Palesztináról beszélő aktivistától egészen addig a fiatal lányig, a kicsillében, számüzetésben egy otthonfalai között nő fel a haza iránti vágyjal. A palesztin nő nem fér bele egy bőrönbe az otthonával. Azt a gyermekeinek mesél történetekbe, a főzött maklube illatába, a hajfonatai közé rejti. A hazaszeretetet úgy adja tovább, mint amikor egy anya átadja kezét lányának. Nemzedékről nemzedékre, szent örökségként. Mind ugyanazt mondják, az otthon már nem csupán falak halmaza. Az otthon bennem él, és bárhová megyek, magammal viszem a hazát is. A palesztin nő megtanít valamire. Az ellenállás nem mindig kiáltás. Néha egy gyermek álmának őrzése. Néha egy élet megmentése a lehetetlenség közepette. Néha egy hírt nem elhallgattatni, még az élet árán sem. És néha szándékosan félbehagyni egy hímzést. Mert a történet még nem ért véget, hiszen ez a történet nem csak az emberekben él, hanem a földben is. Egy nő hordozza az emlékezetet, de annak gyökerei azokhoz az olajfákhoz nyúlnak vissza, amelyek évszázadok óta ugyanott állnak, és még ha ki is vágják őket, újra kiajtanak. A következő részben ezeknek a fáknak az árnyékában fogunk megállni, mert vannak történetek, amelyeket emberek mesélnek, de a természet őrzi meg.

ما بيصير كان رول هو دوزن مرشيك تورتين اتينك وزاكيك لك ريجا بي بار اجاز او سيجان تاش مكين بات او خصو نگدك سازوت اكيك لك كرتك شوب بيستون شو اجيش تنولوجيا اي كرديشي بي اگريست اتفونا كوز ايروپا اي اوريا شوك زود اتالا شنهيز شيكي ما شريستا تورك سازوت بيزيو يافول اغلوباليش پروندون اوريا شبالو خوزوي بروهوزا شوينك Régen az acél csupán a nehéz ipar és az építőipar kenyerének számított. Ma azonban az acél visszanyer biztonsági áru státuszát. A globális acéltermelés 52%-át ma létfontosságú infrastrukturális projektekben használják fel. Volt és a modern ipari gazdaság alapja továbbra is a fém biztonságos és körséghatékony ellátásán nyugszik. Kedves hallgatóink, miközben a geoekonomiai térkép újra rajzolódik, a piac visszatérése a hatalmi politikával, fogalmával szembesülünk. Az európai gazdasági integráció 1951-ben az európai szén és acél közösséggel kezdődött, folyt is az acél, a béke és az egység ötvözet alapanyaga volt. 2026-ra azonban az acél már a kereskedelmi háborúk és a zöld trend védőbán politikának középpontjában áll. A legfrissebb elemzések rávilágítanak arra, hogy ez az átalakulás milyen költséges és fájdalmas. Az Európa legnagyobb acélgyártó vállalata annak ellenére, hogy 1 milliárd 300 millió euró állami támogatást kapott Németország üzemeinek zöldítésére a magas energiaköltségek miatt fontolgatja projektjének felfüggesztését, vagy más régiókba való áthelyezését. Étek hatalmas paradoxonnal szembesülünk, miközben egyrészt szén-dioxid mentessé akarjuk tenni a világot, másrészt nem fogjuk fedezni azt a hatalmas mennyiség áramot, amely a hagyományos Nord-Vostok elektromos érkemencékkel való felváltásához szükséges. Az, hogy Németországban az áram ára 100 kWh-onként 39 euró körül mozog, a zöld acél álmait a bürokrácia és a költségek jeges vízébe taszítja. Ez a helyzet az óriás gyártókat olyan országok felé tereli, mint Franciaország, ahol olcsóbb a nukleáris energia. Közben a nyugat a költségeik és az energiaellátás szorításában vergődik, Anatólia szívéből legolyan hang emelkedik ki, amely esélyes a globális egyensúly megváltoztatására. Egy török vállalat 2 milliárd 500 millió dolláros beruházásra készül. Ez a beruházás nem csupán kapacitás bővítés, hanem a geoekonomiai függetlenség kinyilvánítása is. Az érintett holding miközben 2020-ban a világ ranglista 84. helyén állt, 2024-ben a 46. helyre emelkedett. A cél egyértelmű, bekerülni a világ 20 legnagyobb gyártója közé. Mi áll esker mögött? A válasz: a stratégiai függetlenségben és a zöld energia integrációjában rejlik. Míg az európai versenytársai a magas energiaköltségek miatt panaszkodnak, Türkiye e hatalmas befektetője 1,5 gigawattos napenergia kapacitás elérését tűzte ki télul. Ez a 8 különböző városban elindított napenergia kezdeményezés azt a tét tűzte ki, hogy az acélgyártáshoz szükséges villamos energia 50%-át saját termelésből fedezze.
Ami még ennél is fontosabb, a nulla szén-dioxid kibocsátás vízióval összhangban a 100%-os hidrogén használatra való átállás célja. Ez egy proaktív védekezés az Európai Unió import árokra vonatkozó szén-dioxid határkiigazítási mechanizmusával szemben. Ugyanakkor egy támadó jellegű lépés is. Türkiye ezen intézkedésekkel nem csupán oszilgyártóvá, hanem az öt átállás technológiai bázisába válik. A mai részünkben egyértelmű kép rajzolódik ki, a múlt vasfüggönyét egy zöld kereskedelmi fal váltja fel. A nyugati laissez-faire, illetve a hagyjuk a dolgokat előhelyet már az államilag támogatott stratégiai tervezés érvényesül az acéliparban. Az e-szektorban tapasztalható kínai felemelkedéssel szemben az Egyesült Államok

0: que os Europa e Unió hatalmas támogatásokat és kvótákat alkalmaz saját iparok védelme érdekében. Ebben a protekcionista reflexekkel teli környezetben azonban Türkiye helyzete meglehetősen eltérő. A török század vízióval nem csupán hiddel, hanem tényleges termelési és döntéshozatali központtá válik. A 2026-ra kitűzött több mint 2 milliárd dolláros exportél és a 10 milliárd dolláros forgalmi elképzelés jól mutatja, mennyire kritikus Türkiye részesedése a globális acélpiacból. Az acél már nem csupán hidak, felhőkarcolók vagy tankok alapanyaga, hanem egy ország digitális és zöld átállásban tanúsított stratégiai ellenálló képességének szimbóluma. A nyugati óriásvállalatok üzemei a megemelkedett költségek miatt bezárnak. Türkiye-ben teljesen más a helyzet a dinamikus tökélyének köszönhetően. Közben Amerika rájött a mesterséges intelligencia hatalmára, és Európa pedig szembesül a zöld átállás költséges valóságával, Türkiye magabiztos léptekkel halad afelé, hogy a stratégiai függetlenség fellegvárává váljon. A védelmi ipartól az energiafolyosókig, a zöld acéltól a csúcs technológiáig széles skalán látjuk a török század keretében indított sikeres kezdeményezések eredményeit.
1: Gazdaságpolitikai napló.

Sjálfur tving átur greiði um að gjörnjafu þessu með minden af magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.